0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Megújul a nemzetőrsori belső tömb, ezt közölte a Facebook oldalán pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a posztban azt írta, hogy nem csak felújítják a régi parkolókat, hanem újakat is építenek a belső tömbben, ezzel 37 parkolóhelyjel több áll majd a környék lakóinak rendelkezésére. A településvezető beszámolt arról is, hogy több mint 80 lombos fát ültetnek, amivel növelik a zöld felületeket. Emellett megújulnak a járdák, a lépcsők és a környék vízelvezető rendszere is. A polgármester a bejegyzésben azt is közölte, hogy korszerű, biztonságos játszótér is épül, az orvosi rendelőnél pedig akadálymentes parkolókat alakítanak ki. Pünkösdi erdei léleknap lesz ma a Petesmalmi Vidra Parkban. A lábod mellett található Vidramenhely a közösségi oldalán tett közzé felhívást, mely szerint május 24-én, azaz ma Pünkösd első napján várják az érdeklődőket a rendezvényre. Azok, akik ellátogatnak az egyedülálló Vidra Parkba, láthatnak vidraetetést, de számos kiegészítő programon is részt vehetnek. Lesz gyógynövény bemutató és leonbergi találkozó, emellett közös mandala is készül. Ehhez minden látogató hozzáteheti a természet egy kis darabját, egy kavicsot, levelet, virágot vagy egy személyes gondolatot. A pünkösdi léleknap délelőtt 10 órakor kezdődik és egészen 16 óráig tart. A MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kiemelte azt is, hogy az esetet alaposan ki kell vizsgálni, hogy tanulni lehessen belőle, és a jövőben az ilyen balesetek elkerülhetők legyenek. Hangsúlyozta, hasonló balesetek nem fordulhatnak elő Magyarországon, és azzal tartoznak mindenkinek, hogy nagyon alaposan kivizsgálják a szerencsétlenséget.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is az eddigiekhez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Országos találkozón mutatkozott be a kaposvári evangélikus gyülekezet kórusa Békés Csabán. A gyülekezet közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a múlt hétvégén megrendezett eseményen az ország különböző pontjairól érkező énekkarok nem csak az együtt éneklés örömét tapasztalták meg, hanem újdonságokkal ismerkedtek, zenei inspirációval gazdagodtak. A kétnapos találkozó záróakkordjaként a találkozón résztvevő 8 kórus egyesített énekkara adott koncertet. Stromboli-sziget polgármestere megbírságolta Mick Jaggert, a helyi idegenforgalmisok azonban bocsánatot kértek tőle. A sztár több mint 1000 eurós bírságot kapott túlzott zajkeltés miatt. A Rolling Stones együttes legendás frontembere egy partin vett részt szerda este, amikor az ünneplés kellős közepén megjelentek a helyi rendőrök és leállították a bulit. Arra hivatkoztak, hogy egy polgármesteri rendelet szerint hétközben nem lehet hangos zenét hallgatni. A polgármester ezt követően vetette ki a bírságot. A helyi turisztikai szövetség közleményében fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért Mick Jaggertől. A szövetség vezetője kijelentette, hogy a téli üres szezon után örülni kell, hogy híres látogatók reklámozzák a területet, amely évek óta küzd idegenforgalma növeléséért. Végül pedig sport. Örülhetnek a hazai szurkolók, itthon játszik ma a Rákóczi. A kaposvári futballcsapat az MB3 délnyugati csoportjának 30. fordulójában a Dombóvári FC csapatát fogadja a Rákóczi stadionban 17 órai kezdettel. A klub honlapján Pap Máté, a csapat másodedzője azt mondta, önfelett jó játékkal szeretnének búcsúzni a szezontól és a szurkolóktól, és mivel győzelemmel kezdtek, így is szeretnék befejezni az idényt. A kaposvári focisták egyébként a mai eredménytől függetlenül már biztosan a 3. helyen zárnak, így a klub egy helyet javított az előző idényhez képest.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is az eddigiekhez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Tető nélkül apró házad, mondd mit ér?

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Lezajlott az országos első segélynyújtó verseny Somogyi fordulója, számolt be róla a közösségi oldalán a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményük szerint a kaposvári városi sportcsarnokban megrendezett vármegyei fináléban 16 csapat mérte össze tudását. A gyermek kategóriában a Balatonlellei általános iskola ötöse lett a legjobb, az ifjúságiaknál pedig a Látrányi ifjúsági tűzoltók zártak az élen. A felnőtt korcsoportban a Táncsics Mihály gimnázium együttese bizonyult a legjobbnak, így a szeptemberi debreceni döntőn a másik két kategória győztessel egyetemben ők képviselik majd a somogyi színeket. Nem volt malaca annak a somogyi sertésnek, amelyiknek az esetéről a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság számolt be rádiónknak. Azt írták, hogy a különleges kaland csütörtök este történt Heresznyén. A Somogy vármegyei településről azzal riasztották a tűzoltókat, hogy a szennyvíz aknába esett egy sertés. A barcsi hivatásos tűzoltók indultak a helyszínre, kiérkezésükig a gazdája tartotta a 250 kg súlyú állat fejét. A tűzoltók mentőkötelek segítségével emelték ki a disznót az aknából, nekik köszönhetően pedig az állat épségben megúszta a kalandot. Üzemi baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartás folyt benne. A vezérigazgató ismertette azt is, hogy a helyszíni vizsgálatok alapján nem került ki olyan mennyiségű káros anyag a levegőbe, ami bármilyen formában veszélyeztetné a telephelyen tartózkodókat vagy a városban élőket. A vezérigazgató a MOL csoport egésze nevében őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket biztosított arról, hogy a vállalatcsoport egyéni támogatással segíti a családot.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is az eddigiekhez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Megújul a Nemzetőr sori belső tömb, ezt közölte a Facebook oldalán pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a posztban azt írta, hogy nem csak felújítják a régi parkolókat, hanem újakat is építenek a belső tömbben, ezzel 37 parkolóhelyjel több áll majd a környék lakóinak rendelkezésére. A településvezető beszámolt arról is, hogy több mint 80 lombos fát ültetnek, amivel növelik a zöld felületeket. Emellett megújulnak a járdák, a lépcsők és a környék vízelvezető rendszere is. A polgármester a bejegyzésben azt is közölte, hogy korszerű, biztonságos játszótér is épül, az orvosi rendelőnél pedig akadálymentes parkolókat alakítanak ki. Pünkösdi erdei léleknap lesz ma a Petesmalmi Vidra Parkban. A lábod mellett található vidramenhely a közösségi oldalán tett közzé felhívást, mely szerint május 24-én, azaz ma Pünkösd első napján várják az érdeklődőket a rendezvényre. Azok, akik ellátogatnak az egyedülálló Vidra Parkba, láthatnak vidraetetést, de számos kiegészítő programon is részt vehetnek. Lesz gyógynövény bemutató és leonbergi találkozó, emellett közös mandala is készül. Ehhez minden látogató hozzáteheti a természet egy kis darabját, egy kavicsot, levelet, virágot vagy egy személyes gondolatot. A pünkösdi léleknap délelőtt 10 órakor kezdődik és egészen 16 óráig tart. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól, közölte az egyik hazai szállásfoglaló portál. Adataik alapján a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. A budapesti használt téglalakások átlagára 2026 első negyedévében 76 millió forint volt, ugyanezért az összegért a külsőpesti kerületekben vagy az agglomerációban telekkel együtt felépíthető egy 90-110 négyzetméteres, korszerű, könnyű szerkezetes családi ház, közölte az egyik hazai ingatlan értékesítő hálózat. Elemzésük szerint a budapesti használt téglalakások átlagos négyzetméterára az idei év első két hónapjában elérte az 1,4 millió forintot. A külsőpesti kerületekben átlagosan 1,3 millió, a belvárosban 1,5 millió, a budai oldalon pedig 1,6 millió forint fölött alakul a négyzetméterár. Hozzátették, hogy a panelpiac drágulása miatt a 11. és a 13. kerületben már 1,3-1,4 millió forintos négyzetméter áron kelnek el a lakások.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is az eddigiekhez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Reggelre 20 fok körül lesz a levegő hőmérséklete, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Országos találkozón mutatkozott be a kaposvári evangélikus gyülekezet kórusa Békés Csabán. A gyülekezet közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a múlt hétvégén megrendezett eseményen az ország különböző pontjairól érkező énekkarok nem csak az együtténeklés örömét tapasztalták meg, hanem újdonságokkal ismerkedtek, zenei inspirációval gazdagodtak. A kétnapos találkozó záró akkordjaként a találkozón résztvevő 8 kórus egyesített énekkara adott koncertet. Életveszélyesen megfenyegette a rendőröket egy kaposvári férfi. Erről a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság számolt be. Közleményük szerint az 50 éves férfi levelet küldött a rendőröknek, melyben egyebek mellett lefejezéssel fenyegette az egyenruhásokat, valamint családtagjaikat. A somogyi rendőrök még aznap délután elfogták az agresszort. A lakóhelyén tartott kutatás során elrejtve több kést is találtak nála, a telefonján pedig egy rendőri vezetőről készült fényképet. A nyomozók őrizetbe vették a férfit, akit a kaposvári járásbíróság pénteki döntése nyomán le is tartóztattak. Az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán péntek este. A miniszter jelezte, elfogadta Bájerné Matusovics Andrea lemondását az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása. Közös követelményeket vezet be az EU a macskák és kutyák uniós értékesítésében résztvevő tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára. Az új jogszabályt pénteken hagyta jóvá az Európai Unió tanácsa. A szabályozás szigorúbb állatjóléti követelményeket vezet be a tenyésztésre, a tartásra, a gondozásra és az állatorvosi ellátásra vonatkozóan is. Rendkívüli testi adottságokkal rendelkező macskák és kutyák például a jövőben nem vehetnek részt versenyeken, bemutatókon vagy kiállításokon. Végül pedig sport. Örülhetnek a hazai szurkolók, itthon játszik ma a Rákóczi. A kaposvári futballcsapat az MB3 délnyugati csoportjának 30. fordulójában a Dombóvári FC csapatát fogadja a Rákóczi stadionban 17 órai kezdettel. A klub honlapján Papp Máté, a csapat másodedzője azt mondta, önfelett jó játékkal szeretnének búcsúzni a szezontól és a szurkolóktól, és mivel győzelemmel kezdtek, így is szeretnék befejezni az idényt. A kaposvári focisták egyébként a mai eredménytől függetlenül már biztosan a 3. helyen zárnak, így a klub egy helyet javított az előző idényhez képest.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is az eddigiekhez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Reggelre 20 fok körül lesz a levegő hőmérséklete, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánló társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. KB Tea. Rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Ne hallgass mást.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Lezajlott az országos első segélynyújtó verseny Somogyi fordulója. Számolt be róla a közösségi oldalán a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményük szerint a kaposvári városi sportcsarnokban megrendezett vármegyei fináléban 16 csapat mérte össze tudását. A gyermek kategóriában a Balatonlellei általános iskola ötöse lett a legjobb, az ifjúságiaknál pedig a Látrányi ifjúsági tűzoltók zártak az élen. A felnőtt korcsoportban a Táncsics Mihály gimnázium együttese bizonyult a legjobbnak, így a szeptemberi debreceni döntőn a másik két kategória győztessel egyetemben ők képviselik majd a somogyi színeket. Az idősebb korosztályt fokozottan fenyegetik a digitális tér veszélyei, valamint az online és telefonos csalások. Ezek megelőzése volt a célja annak a kiberbiztonsági délelőttnek, amit a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság szakemberei szerveztek a Marcali Művelődési és Szabadidő Központban. A kapitányság vezető meghívására rendőrségi, banki és közigazgatási szakemberek adtak közvetlen, gyakorlati tanácsokat a hallgatóságnak. Az előadások után a résztvevők kötetlen beszélgetésen kérdezhették a szakértőket és a marcali rendőröket. A rendőrség közleménye szerint a rendezvény kiemelt üzenete az volt, hogy a csalók ellen a gyanakvás és a tájékozottság a legjobb védelem. Nem volt malaca annak a somogyi sertésnek, amelyiknek az esetéről a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság számolt be rádiónknak. Azt írták, hogy a különleges kaland csütörtök este történt Heresznyén. A Somogy vármegyei településről azzal riasztották a tűzoltókat, hogy a szennyvíz aknába esett egy sertés. A barcsi hivatásos tűzoltók indultak a helyszínre, kiérkezésükig a gazdája tartotta a 250 kg súlyú állat fejét. A tűzoltók mentőkötelek segítségével emelték ki a disznót az aknából, nekik köszönhetően pedig az állat épségben megúszta a kalandot. Lemondott posztjáról Bájerné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájer Zsolt felesége. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta, olvasható a kontroll.hu oldalon. A hírportál közlése alapján az egészségügyi miniszter a lemondott főigazgató utódjától azonnali átfogó vizsgálat lefolytatását várja, egyebek mellett a hazai vérellátás helyzete kapcsán. Védjegyes palackba kerülnek a tokai borkülönlegességek júliustól, tájékoztatott a Borvidék hegyközségi tanácsa. Mint közölték, az olyan tokai borkülönlegességek, mint az Essentia, az Aszú, a Szamorodni, a Fordítás és a Máslás egyaránt könnyen felismerhető, védjegyes tokai palackba kerülnek, forgalmazásukat pedig a gazdák által megválasztott hegyközségi tanács kontrollálja. Ezzel igyekeznek biztosítani azt, hogy csak akkora mennyiségű bor kerülhessen kül- és belpiacon forgalomba, amennyi a szigorú minőségbiztosítási eljárás keretében engedélyt kapott.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is az eddigiekhez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Reggelre 20 fok körül lesz a levegő hőmérséklete, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: Nagyon kellemes és vidám hosszú hétvégét kívánok nektek. A Long Weekend második napján vagyunk egyébként, pünkösd első napján, és hozom a jó zenéket természetesen a folytatásban, és Geszti és Péterfi Bori vadi új dala érkezik a Csak te meg én, előtte pedig Ellen Walker és Zac Abel slágerével indulunk az Endless Summer cíművel. Esernyőre szerencsére a mai napon sincs szükség, igazi kiránduló időnek nézünk elébe, a jó zene pedig mellé dukál, melyet természetesen itt hallhattok a Rádió Most FM 91.2-n, 0670-32-32-355, ez pedig a jól ismert elérhetőségünk, a mindentől aktív, várom a közlekedési információkat, és persze az egyéb jellegű üzeneteket is a folytatásban, valamint hamarosan majd köszöntöm a névnaposokat és a születésnaposokat, és úgy unblock az ünnepelteket, akiket ti is köszönthettek rajtunk keresztül egy üzenettel, és mint azt tudjátok, minden üzenet mellé jár a meglepetés dal, a soron következő a listánkról, melyet mi választunk. No, vágjunk is bele, mindenkinek nagyon kellemes és vidám hétvégét, kellemes vasárnap reggelt kívánok!

passzolnak itt a Rádió Most FM 91.2-n, a legjobb zenék. Ő volt The Weeknd és a Dancing in the Flames című dalát hallottuk, így május 24-én, vasárnap, pünkösd első napján, ahol pedig, ahogy ígértem a korábbiakban, hamarosan köszöntöm az ünnepeltjeinket, a névnaposainkat és a születésnaposainkat. Most azonban egy jó kis bulis láger jön, egy jó kis dance pop dal 2010-ből, Florida és David Guetta hozza már is a Club Can't Hold Me-t.

0: 24-e vasárnap van, és a mai napon az Eszter és Eliza nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Az Eszter lehet héber eredetű a név, jelentése ekkor Mirtus, de lehet perzsa eredetű is, akkor pedig a jelentése csillag, bájos fiatal lány. Az Eszter név kedves, barátságos, nyílt személyiség kialakításában segített, alapvetően jó természetű, de olykor stílusa gunyoros, beszédes természetéből adódóan könnyen ismerkedik és barátkozik, szívesen és bizalommal fordulnak hozzá, nyílt és őszinte természete miatt azok, akiknek nehéz a helyzete. Nagyon jó ötletei is vannak, gyorsan hoz döntéseket, de amikor cselekednie kéne, akkor sokszor halogatja a tennivalókat. Ez elsősorban önbizalom hiányával magyarázható. Az Eliza pedig az Erzsébet Elizabeth önállósult rövidülése. Az Eliza név nagy felelősség tudattal, jó üzleti érzékel és gyakorlatias gondolkozással ajándékozza meg a viselőjét. Sikeres szinte mindenben, amit tesz. Önálló és tehetséges, a vezetői pozíciók érdeklik leginkább, ahol felelősségteljes munkát végezhet. Az embereket megérti és képes arra, hogy egy-egy személy figyelmét úgy irányítsa, hogy a képességei a leginkább kibontakozhassanak. Ezt írt a nagy kalendárium az Eszter és Eliza nevekről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Csepelek, a Godwinok, a Larinák, a Mariórák, a Milénák, a Vanesszák, a Véták, az Erzsébetek, a Hannák, a Manassék, a Szimónák, a Zsófiák, a Vincék, a Marietták, a Simeonok, a Johannák és még a Máriák is. Minden ünnepelnek nagyon sok boldogságot kívánok, és neki küldöm egy rövid ajánlót követően Taylor Swift dalát itt a Rádió Moston. Érkezik a The Fate of Ophelia.
1: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottam. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez volt George Ezra és a Shotgun itt a 91.2 Rádió Moston, és érdemes készülni a szabadtéri programokra ma is, már is ajánlok nektek egyet, ez a Nekem a Desed a szervezésében a Családi Nap, ami 11 órától indul a Három Kismalac című interaktív bábelőadással, Sarkadi Kis János előadásában, utána pedig Roli Bohót szórakoztatja majd az ott jelenlévőket 13 órától, aztán a zene veszi át a főszerepet 15 órától Gavallér Gyula prezentálásában, de lesznek kísérő programok is, mint a Csillám Tetkó, vagy éppen a Lufiglu, várják a szórakozni és kikapcsolódni vágyókat egyaránt, illetve lesz egy jótékonysági pünkösdi hangverseny is, melyen közreműködnek a Kaposvári Liszteren Zeneiskola AMI és a Somogy vármegyei Durácki Egymi tanulói. Május 26-án lesz holnap után este 6 órától a Református templomban a Kossuthai utcában, ahová szintén várják az érdeklődőket. Itt a Rádió Moston pedig reggel 8 órakor Évus hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, én pedig most a folytatásban Coil Irei dalát, ez pedig a Player.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Megújul a nemzetőrsori belső tömb, ezt közölte a Facebook oldalán pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a posztban azt írta, hogy nem csak felújítják a régi parkolókat, hanem újakat is építenek a belső tömbben, ezzel 37 parkolóhelyel több áll majd a környék lakóinak rendelkezésére. A településvezető beszámolt arról is, hogy több mint 80 lombos fát ültetnek, amivel növelik a zöld felületeket. Emellett megújulnak a járdák, a lépcsők és a környék vízelvezető rendszere is. A polgármester a bejegyzésben azt is közölte, hogy korszerű, biztonságos játszótér is épül, az orvosi rendelőnél pedig akadálymentes parkolókat alakítanak ki. Pünkösdi erdei léleknap lesz ma a Petesmalmi Vidra Parkban. A lábod mellett található Vidra menhely a közösségi oldalán tett közzé felhívást, mely szerint május 24-én, azaz ma Pünkösd első napján várják az érdeklődőket a rendezvényre. Azok, akik ellátogatnak az egyedülálló Vidra Parkba, láthatnak vidra etetést, de számos kiegészítő programon is részt vehetnek. Lesz gyógynövény bemutató és leonbergi találkozó, emellett közös mandala is készül. Ehhez minden látogató hozzáteheti a természet egy kis darabját, egy kavicsot, levelet, virágot vagy egy személyes gondolatot. A pünkösdi léleknap délelőtt 10 órakor kezdődik és egészen 16 óráig tart. Súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség két 20-as évei végén járó férfivel szemben. A Somogyvár megyei főügyészség beszámolója szerint az ügy 2025-re nyúlik vissza. Az egyik vádlott egy Kaposvárhoz közeli település kocsmájának teraszán, erősen ittas állapotban, belekötött a másik férfibe és verekedésre hívta. A megszólított egy ideig tűrte a trágár szavakat, végül azonban elfogadta a kötekedő vádlott kihívását. A verekedésből a kötekedő férfi került ki rosszabb állapotban, ő orcsontörést szenvedett, míg a másik férfi hámsérülésekkel megúszta az összecsapást. Az ügyészség mindkét férfi esetében közérdekű munkabüntetést javasolt. 4 súlyos égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Debreceni Egyetem égési centrumába pénteken, a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás sérültjei közül, tájékoztatott az egyetem. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett betegek ellátása folyamatos. A Miskolci kórházba is vittek sérülteket, közülük 2 személyt már hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil. Ezt már Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte a Facebook oldalán pénteken. A MOL tiszaújvárosi telephelyén az egyik üzem újraindítása során történt robbanás péntek délelőtt. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A baleset körülményeit szakértők vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is az eddigiekhez hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol nem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi, északkeleti szél. Reggelre 20 fok körül lesz a levegő hőmérséklete, majd délután a legmelegebb órákban 28 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Friss hírek, információk, legközelebb szűk egy óra múlva, 9 órakor lesznek majd itt a 91.2 Rádió Moston Évustól. További szép napot, nagyon kelemes vasárnap reggelt kívánok nektek. Felsorakoztak a jó zenék, John Newman újdonságát játszom, rövidesen a Marigold, előtte pedig a 90-es évek top hit dalai közül 1995-ből jön már is a Lavush és a Be My Lover.

Tom Grennan és a Little Bit of Love szólt itt a Rádió Most FM 91.2. Nagyon kellemes és vidám vasárnap reggelt kívánok nektek, én Horváth Szabi vagyok, hamarosan pedig lapozom a szokásos menetrend szerint kalendáriumunkat, és beavatlak titeket abba, hogy milyen történések és jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a május 24-éhez, de most is, mint mindig, a sort ki is egészíthetitek, írjatok vagy hívjatok bátran 0670-32-32-355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Addig is szólnak a jó zenék, szia, és Kylie Minogue hozza már is a Dance Alone-t.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Vidám vasárnap reggelt kívánok nektek, én Horváth Szabi vagyok, és akkor lássuk pontosabban, halljuk, hogy milyen történések és jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a május 24-ihez a teljesség igénye nélkül. Többek között ma van 27 éve az Európai Nemzeti Parkok napja. Az Európark nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni. Az Európark szövetség korábbi nevén Európai Nemzeti Parkok és Naturparkok Szövetség 1973. háromban alakult, és együttesen 34 ország 400-nál is több védett területéért felelős. 1999-ben indított programja alapján május 24-én annak emlékére tartják-e napot, hogy 1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok Svédországban. Pünkösd első napja is van ugye május 24-e, illetve megszületett Bob Dylan, amerikai rockstar, többszörös Grammy-díjas zeneszerző előadó 85 éve. 207 éve történt, hogy először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt. 28 éve tartották meg az 1998-as országgyűlési választások második fordulóját. És végül, de nem utolsó sorban, 3 éve, hogy nincs köztünk a rock nagyi, Tina Turner 12-szeres Grammy-díjas és többszörös Golden Globe-díjas énekesnő, de a hangja ezúttal itt lesz nálunk a Rádió Most FM 91.2-n, Eros Ramazzottival együtt hozzák rövidesen a Cosa della Vitát.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás.

0: neki karácsonyra az AHA egy lemezét, az zseppénzem az el is ment rá, igen.
1: Akkor nem ettél abba a hónapba.
0: De mert anyukám még ettek, rendesek voltak azért.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
2: Műsorajánlót hallottam. Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
5: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottam. 91.2. Rádió. Most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Jelen pillanatban olyan 20 fok környéki a hőmérséklet odakint, de a tetőpontját majd délután 3-4 óra magasságában éri el a napi maximum hőmérséklet, akkor 28-29 fokot is mutathatnak a hőmérők. Nagyon fontos, hogy erős lesz ma is az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között, úgyhogy mindenképpen tegyétek meg a szükséges óvintézkedéseket. Viszont leginkább a napsütésé lesz a főszerep a mai napon, esőre továbbra sem kell számítani, sőt még a következő napokban, illetve a következő héten sem, majd a rákövetkező héten az új hónapban június elején várható némi zápor-zivatar, de addig az előrejelzés is még változhat. Ez az időjárás, ez a tendencia, ami most van, ez pedig a következő hét közepéig fog tartani. Várhatóan szerdán, majd a nap második felében tör be egy száraz hideg front. Annak hatására azért is száraz, mert nem lesz csapadék, viszont visszaesik a hőmérséklet egy picit, akkor már 25-26 fokot mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők. Ezzel párhuzamosan egyébként az éjszakai órák minimuma is szépen lassan emelkedik, sőt egy szinten stagnál is, nagyjából ilyen 16-18 fok körüli értéken. Itt a rádió, mostan pedig megyünk tovább Robin Schulz és Kiddo dalával, érkezik már is az All We Got.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
3: Víz,

0: Reklám.
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Gyereknapot tartottak a kinizsisek. Kaposváron dől el a bronzérem sorsa. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. Élménydömpinggel ünnepelték a gyereknapot a kinizsisek pénteken. Az iskola, mint minden évben, idén is gyermeknapi programsorozattal lepte meg tanulóit. Ezen megünnepelték a 7 évvel ezelőtt ültetett fájuk évfordulóját. A rendőrök segítségével ügyességi pályán remekelhettek, de még helyben sütött fánkot is kaptak. A könyvtárban robotika foglalkozás várta az érdeklődőket, a tornateremben pedig interaktív előadás szórakoztatta a tanulókat. Az intézmény igazgatója Gelencsér Zsolt szerkesztőségünknek elmondta, a tanév vége felé közeledve már sokadik éve rendeznek iskolai gyereknapot. Hangsúlyozta, hogy az eseménynek közösségépítő ereje is van, a közös kikapcsolódás ugyanis erősíti a barátságokat és elsimítja az esetleges nézeteltéréseket. Évadzáró nyárköszöntő családi napot tart a Csiki. A Kaposvári Színház a közösségi oldalán adott hírt a június 21-i eseményről. A színházparkba szervezett szórakoztató délutánt gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók teszik színessé. A negyedik alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar nosztalgia koncertjével zárul. Magyarország záros határidőn belül elérheti az Európai Uniós fejlettségi átlagot, ezt a miniszterelnök mondta szombaton az egyik kereskedelmi televíziónak nyilatkozva. Magyar Péter úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, és beindul a magyar gazdaság, akkor az legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Magyar Péter emlékeztetett arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Zarándok vonatokkal gyalogosan és lovon is érkeztek hívek az idei csíksomjói pünkösdi búcsúra. A szombati ünnepen hatalmas tömeg gyűlt össze a Kis- és Nagycsomjóhegy közötti nyerekben, ahol Székely János püspök az összefogásról, a hit megőrzéséről és a keresztény értékek fontosságáról beszélt. A püspök szerint a mai világ egyik legnagyobb kihívása az, hogy az ember megőrizze lelki és erkölcsi tartását egy egyre bizonytalanabb korban. Híreink végén pedig sport. Kaposváron dől el a bronzérem sorsa, miután kikapott a Kométa KVG. A csapat a Paksi Atomerőmű ESE otthonába látogatott szombaton. Az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság bronzpárharcának negyedik mérkőzésén a paksiak 77-71 arányban voltak jobbak a somogyiaknál, így 2-2-re módosult az egyik fél harmadik sikeréig tartó sorozatállása. A párharc újabb, egyben utolsó összecsapása holnap lesz a Kaposvár arénában. A Kométa KVG 18 órára várja a szurkolókat.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet csak meg az égen, csapadék nem valószínű. Több helyen megélénkülhet az északi, északkeleti szél. Fokozódik a nyárias meleg, délután 27 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Országszerte erős lesz az UV-sugárzás 10 és 16 óra között, ezért érdemes kellő figyelmet fordítani a bőrvédelemre.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 9 óra után vagyunk pár perccel, jönnek itt a Rádió Moston a legjobb zenék a folytatásban, és mindjárt hazai vizekről a Blaha Louisiana hozza a Túltávol Elők közel című dalt. Előtte pedig időutazunk, 1990-ben repülünk vissza New Kids on the Block segítségével, és már is jön a Step by Step.

Ilyen nappal szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék, és természetesen a horoszkóp sem marad el ebben az órában. A 12 csillagjegy jóslatát három felvonásban az óra második felében 9:30 és 10:00 között hozom majd itt a 91.2 Rádió Moston. És persze az elérhetőségünket se felejtsétek el, várom a közlekedési infókat a folytatásban is, 0670-32-32-355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk. A folytatásban pedig már is Cyril hozza a Stumbling In című átdolgozását. I love

0: műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: A mai nap időjárása is kifejezetten alkalmas lesz a szabadtéri programok eltöltéséhez. Csak napsütésre számíthatunk a mai napon, esernyőre szerencsére nem lesz szükség. Erős lesz azonban az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között. A hőmérséklet csúcsértéke pedig 26-28 fok környékén lesz. Holnap pedig pünkösd másnapján, 25-én, hétfőn a hét első napján 30 fokig húzhat fel a hőmérő higanyszála, tehát még jobb idő lesz, és az előttünk álló éjszakán is csupán 15 fokig hűl le a levegő, úgyhogy már lassan elérjük azt a szintet, hogy bizony éjszakára is nyitva lehet hagyni az ablakokat. Na de ez a nagy meleg azért nem fog kitartani, a következő hét második felében érkezik majd egy száraz hideg front, melynek hatására ugye csapadék nem jön, de visszaesik egy kicsit a nappali órák maximuma, olyan 26-28 fokra, úgyhogy nem lesz annyira drasztikus a változás. Ahogy mondtam, tehát a mai napon is marad a nyárias meleg anticiklonális időjárás. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek, a melegedése érzékenyek körében pedig migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság is lehet. Itt a rádió mostan pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően cselódaláltozom a csecsát, utána pedig visszatérek a horoszkóppal, a 12 csillagjegy jóslatával három felvonásban.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
0: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 7 perccel vagyunk 9:30 után, elkezdjük a mai csillagjóslást, megtudhatjuk már is azt, hogy mit jósolnak nekünk a csillagok már a május 24-ére, vasárnapra. Ez a horoszkóp első kör, ebben a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslataival. Kos, téged nem érintenek közvetlenül a mai feszült fényszögek, békés és szép napod lesz, folytatása a tegnapi napnak. Nagyon boldoggá tesz a tudat, hogy holnap is szabad nap lesz. Ha szingli vagy, akkor jöhet egy érdekes üzenet, telefon, vagy a barátaid is bemutathatnak neked valakit. Bika, alapvetően jó hangulatod van, illetve lenne, de jöhet egy félreértés, amin vagy te sértődsz meg, vagy a másik húzza fel az orrát. A lényeg most az lenne, hogy mielőbb tisztázzátok, ne keltsen egy rosszul sikerült mondat ilyen nagy feszültséget senkiben. Ikrek, a Merkur a te uralkodó bolygód, ezért a mai Hold-Merkur kvadrátot erősebben érzed, mint mások. Könnyen lehet, hogy valaki félreérti a szavaidat, vagy te látsz bele többet egy üzenetbe, mint ami valóban benne van. Ma nem kell minden kérdésre választ találni. Sokkal jobban jársz, ha kikapcsolod egy kicsit az agyadat, és inkább mész egy nagyot a természetben. Rák, a szűz hold ma jót tesz neked, mert segít megnyugodni és lelassulni. Erre szükség is lesz, mert egy családi vagy érzelmi helyzetben könnyen kialakulhat félreértés. Ne vedd túl személyesre, amit a másik mond vagy ír, most mindenki érzékenyebb a szokásosnál. A mai nap inkább a pihenésről, a finom ételekről és a lelki feltöltődésről szóljon. Itt a rádió mostan pedig jön Calvin Harris és Clementine Douglas a Blessings-szel, utána hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatát.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ez pedig a horoszkóp második köre, az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslataival. Oroszlán, lehet, hogy ma valaki próbál kibillenteni a nyugalmadból, de nem érdemes belemenni semmilyen játszmába. A Hold-Merkur kvadrát miatt könnyen félresiklanak a beszélgetések, főleg akkor, ha mindenki a saját igazát akarja bizonygatni. Sokkal többet ér most egy kis humor vagy elegáns hallgatás, estére pedig már jóval békésebb hangulat várható. Tűz. A Hold még mindig a jegyedben jár, ezért különösen fontos lenne, hogy ma ne vállald túl magad. Hajlamos lehetsz túlelemezni egy helyzetet vagy egy beszélgetést, pedig lehet, hogy nincs is akkora jelentősége. A természet közelsége most szinte gyógyítóan hat rád. Egy séta, kertészkedés vagy csendes pihenés sokkal többet adhat, mint egy újabb kör ugyanabban a vitában. Mérleg. A mai energiák miatt nehéz egyensúlyban maradni, pedig te ösztönösen erre törekszel. Valaki talán nem úgy fogalmazza, hogy szeretnéd, vagy egy apróságból lesz nagyobb sértődés. Nem kell mindent azonnal helyre tenni. Néha az idő önmagában is megoldja a feszültségeket. Addig inkább foglalkozz olyasmivel, ami örömet ad. Skorpió. Nagyon élesen ráérezhetsz mások hangulatára, de most vigyázz, mert könnyű félreolvasni a jeleket. A Hold és a Merkur feszült kapcsolata jelzi, hogy valaki mást mondhat, mint amit tulajdonképpen érez. Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, a mai nap inkább alkalmas lelki feltöltődésre, mint komoly beszélgetésekre vagy számonkérésre. Itt a rádió Moston pedig hamarosan Michael Jackson They Don't Care About Us című dala után hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait is.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ez pedig a horoszkóp harmadik köre a nyilasok, a bakuha vízöntők és a halak jóslataival. Nyilas, nehéz ma türelmesnek maradnod, főleg akkor, ha valaki lassabban reagál, vagy nem érti, mire gondolsz. Pedig most pont az lenne a feladat, hogy ne akarj mindent azonnal tisztázni. A szűzhold segít abban, hogy kicsit rendezd a gondolataidat és lelassíts. Bak, a földelemű szűzhold stabilitást ad neked, ezért ma jobban viseled a kisebb fennakadásokat, mint mások. Ettől még egy félreértés nálad is becsúszhat. Ne akarj mindent kontrollálni. A pihenés most sokkal fontosabb, mint hinnéd. Vízöntő. A mai napban van valami furcsa szétszórtság, amit te is megérezhetsz. Könnyen lehet, hogy valaki más tért egy helyzet alatt, mint te, és ebből kisebb zavar támad, de ne görcsölj rá. A hold energiája inkább arra jó, hogy egy kicsit kiszakadja megszokott ritmusból. Halak. A Hold-Merkur kvadrát miatt könnyű elbizonytalanodni, vagy túl sokat gondolkodni egy mondaton. Ne engedd, hogy egy félreértés elrontsa a hangulatodat. A mai nap spirituális szempontból kifejezetten erős lehet. Figyelj az álmaidra, megérzéseidre és a különös véletlenekre is. Ezeket jósolták nekünk már a május 24-ére pünkösd vasárnapra a csillagok. Itt a rádió most a Miley Cyrus hozza a Midnight Sky-t, majd a Depeche Mode is itt lesz egy különleges változatú Personal Jesus-szal, 10 órakor pedig Évus hozza a legfrissebb híreket, információkat majd.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: Palánta és fűszernövények a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Ismét kinyitnak a szertárkapuk, alapos ellenőrzést tartottak a rendőrök. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 10 óra van. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és mintegy 500 önkormányzati tűzoltóság, emellett több mint 200 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk elnevezésű programhoz a kaposvári állomás is csatlakozik. A Somsics Pál utcai tűzoltóságon délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. Az érdeklődők testközelből ismerhetik meg a tűzoltóhivatást, lesz próbariasztás, de filmvetítés és interaktív kérdőív is, a kicsik pedig még a tűzoltók öltözékét is felpróbálhatják. Élet a középkorban címmel családi napot tart Kapos Szent Jakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény honlapján megjelent felhívás szerint a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében június 6-án várják egész napos programsorozattal az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttól használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. A közlekedés biztonságának javítása volt a célja annak az ellenőrzésnek, amit a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság és a Készenléti rendőrség közösen hajtottak végre a héten Kaposváron. A vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint Kaposvár és vonzás körzete forgalmát ellenőrizték 7 járőrautóval, 3 civil gépkocsival, több drónnal és egy sebességmérő berendezéssel. Az ellenőrzésen több mint 500 autós esett át, közülük 57 sofőrrel szemben intézkedniük is kellett a rendőröknek. A vétkeseknek sebességtúllépés, a biztonsági öv használatának hiánya, valamint az elsőbségadási és az irányváltoztatási szabályok megsértése miatt kellett felelniük. Stabil annak a 4 betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem égési centrumába pénteken, a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás sérültjei közül. Erről az egyetem sajtóközpontja tájékoztatott szombaton. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek.
0: Időjárás jelentés.
2: A szinte zavartalan napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, de csapadék nem valószínű. Többfelé megélénkülhet az északi, északkeleti szél. Keddig fokozódik a nyárias meleg, a mai 27 és 29 fok közötti hőmérséklet addigra már akár 30-32 fokot is elérhet.
0: Időjárás jelentést hallott
3: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: Évus, köszönjük szépen az információkat, friss hírek, infók legközelebb 11 órakor lesznek majd itt a 91.2 Rádió Moston, és addig is a legjobb zenék szólnak. Papa Roachék újdonságát játszom rövidesen, a See You in Hell-t, előtte pedig élok és Jazz Clean dalával indulunk, ez pedig a Summer's Back.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

Nelly Furtado és Timbaland hozta a Promiscuous című felvételt, egyébként ilyen stílusú daloknál mindig elmondom, és most is megteszem, hogy ilyen és ehhez hasonló stílusú dalokkal minden este 21 és 22 óra között a fekete zenei órában is lehet koncentráltan találkozni, 60 percen keresztül szólnak abban az órában a legcsípőt mozgatóbb, legdögösebb R&B, hip-hop, funky és a rap stílusú dalok, így lesz ez természetesen ma este is. Viszont ami a közvetlen folytatást illeti, ebben az órában is itt a rádió mostan a legnagyobb slágerek szólnak, a következő órában pedig 11 és fél 12 között pedig rádión gasztronómiai műsora érkezik az Easyrider, melyben Moli kapitány, mai beszélgető partnere, sokunk kedvence Margit néni lesz majd, és a vasárnapi ebédeket veszik majd gortya alá. Érdemes velünk tartani tehát a folytatásban is, elérhetőségünk pedig a 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. A Follow the Flow dalával megyünk tovább a folytatásban, ez pedig a régi mese. Lehet csak benne.

0: szórakoztunk egy picit az előző percekben, ez volt a Linkin Park és a The Emptiness Machine itt a 91.2 Rádió Moston, hamarosan pedig egy kis kereskedelmi kitérőt követően Bruno Mars felvétele érkezik a slágerlisták éléről, ez lesz az I Just Might. Teljes egészében jön a dal, tehát egy rövid kereskedelmi kitérőt követően itt a 91.2 Rádió Moston.
1: 91.2 Rádió Most.
2: Műsorajánló.
3: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
2: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Társasházban élsz?
6: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
5: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
6: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
5: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
6: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
5: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
6: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: 91.2 Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Nagyon kellemes hangvételű Taylor Swift és Post Malone közös dalt hallottunk, a Fortnite-ot itt a 91.2 Rádió Moston. 2,5 perccel múlt el 3:41. 11 órakor Évus hozza majd a legfrissebb híreket, információkat ide a Rádió Mostra, utána pedig a szokásos módon rádiónk gasztronómiai műsora is érkezik, az Easy Rider, melyben Moli kapitány beszélgető partnere, vendége, ezúttal is sokunk kedvence Margit néni lesz majd, és ugyan azt mondtam már a korábbiakban, most is ráerősítek, hogy bizony a reflektorfény a vasárnapi ebédekre fog majd fókuszálódni. Érdemes velünk tartani így a vasárnapi ebéd előtt is a Rádió Most FM 91.2-n, ahol természetesen közben is szólnak a legjobb zenék. Most a Eurythmics klasszikusával megyünk tovább, 1986-ból itt van már is Jovan Tomorrow.

jobb napja most. Hallgasson ránk. Rádió most. FM 91.2. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Hírek most!
1: Egészségnap lesz a Kossuth téren szerdán. Ezen a hétvégén zajlik a Csík Ferenc emlékverseny. 11 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Egészségnap lesz szerdán Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár program közösségi oldalán megjelent felhívás szerint május 27-én reggel 9 és 15 óra között a Kossuth térre várják mindazokat, akik kíváncsiak egészségük állapotára. Az eseményen egyebek mellett vérnyomás, pulzus és vércukorszintmérés, EKG vizsgálat, koleszterin szint meghatározás és testösszetétel elemzés várja az érdeklődőket, de előadások is színesítik az egészségnapot. Fontos, hogy aki szeretne részt venni a szűrővizsgálatokon, mindenképpen vigye magával a személyi igazolványát és a tajkártyáját. A közleményben azt is kiemelték, hogy a helyszínen regisztrálni kell majd a szűrésekre. Először csak a füstöt látták, hamarosan azonban már a tüzet is észlelték azok a berzenceiek, akik péntek kora hajnalban riasztották a tűzoltókat. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint a lángok a berzencei ház padlás terében csaptak fel, ezt észlelték az ott lakók. Az elsőként helyszínre érkező helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították az épületet, majd a csurgói önkormányzati és a nagyatádi hivatásos tűzoltók megbontották a tetőt és eloltották a tüzet. Az esetben senki nem sérült meg, a lakóknak ideiglenesen rokonokhoz kellett költözniük. Belátható időn belül több százezer magyar családnak a rendelkezésére áll az áfa csökkentés, az adócsökkentés, a nyugdíjas szépkártya bevezetése vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, jelentette ki a miniszterelnök az egyik hazai kereskedelmi csatornának adott interjújában. Magyar Péter elmondta, az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul. Hangsúlyozta, a Tisza párt a programjában több százezerre tette azoknak a rászoruló gyermekeknek a számát, akiket érinthet ez az intézkedés. Dr. Sirály Katalint kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkárának Vitézi Dávid. A tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, Sirály Katalin államtitkárként azért fog dolgozni, hogy a minisztérium működésében a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont, a jogalkotás pedig a közjót szolgálja. Híreink végén pedig sport. 58. alkalommal rendezett úszóversenyt Csík Ferenc emlékére Kaposvár. A város szülötte 90 évvel ezelőtt a berlini olimpia 100 méteres gyorsúszó döntőjében nyert aranyérmet Magyarországnak. Emlékét a Somogyi vármegyeszékhely többek között a minden évben megrendezett úszóversennyel őrzi, ami ebben az esztendőben a pünkösdi hétvégén zajlik és ma ér véget. Idén 25 csapat, több mint 300 sportolója érkezett a városba, hogy részt vegyen a rangos megmérettetésen.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet csak meg az égen, csapadék nem valószínű. Több helyen megélénkülhet az északi, északkeleti szél. Fokozódik a nyárias meleg, délután 27 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Országszerte erős lesz az UV-sugárzás 10 és 16 óra között, ezért érdemes kellő figyelmet fordítani a bőrvédelemre.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: A mikrofonnal Moli kapitány köszönti önöket, és Margit néni, hál' Istennek, mi mindig jó egészségnek örvend.
2: Ilyenkor más ételt kívánsz már, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
3: Hát nem. Most ez, amit ez sült lősz, milyen karajok, disznókaraj, azt úgy sütöm, de főtekárni meg ki zöldséggel minden, nem megtöjtöm. Aztán akkor főtekárni. Most a sajt, ilyen kemény balaton sajtot, vagy trapista sajtot közibe, két kis rudat csinálok, és akkor így közibe teszem, hogy az olyan szépen süljön, úgy alálja. Aztán akkor abba sütönnék.
2: Ez finom lesz.
3: Finom, tiszta zöldséggel töltöm. Persze, rászáttán. Rászáttán szabad, már az alhalmak köröztül sül a rászát, de hogyha ilyen kis karikára vágod, vagy hát kis kockára, akkor az nehezebben sül benn. Már az a kis vékony hús, az mindjárt megsül, ugye. Ez disznóhús, igen.
2: Lehet még jó disznósokat venni, azért van a üzleted?
3: Lehet, angyalom, hát én szeretem venni a lapockát, azt én magam bogdolom el ide-haza, ahogyan akarom. Aztán én mondjuk disznóhúsban az a legjobb nekem, mert a jó kis szalkás, érte. Abban nincs zsír, egyforma a hús, azt szépen szeretek a főszelőm, aztán megtöjtöm. Egyszer így, egyszer úgy, egyszer zöldséggel, egyszer húsfélékkel.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: el, itt senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Ízrider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
2: Aki éppen a konyhában van, annak kellemes időtöltést, Margit nővel beszélgetek. Most éppen disznóhúst készítünk, kis zöldséges töltelékkel megbolondítva. Milyen zöldség lesz ebben? Sárgarépa, paprika?
3: Abban lesz zöldhagyma, apróra vágva, de nagyon finomra kell rá vágni. Ugye hát nem lehet ezt a kis szaláthúst olyan durva vágott valamikkel megtetteni, csak nagyon finomra. Éppen csak látod, hogy a sárgarépa, tehát a zsányba azt nem teszek bele, hanem akkor zöldhagyma, hagyma, de nem a szára, hanem az a friss kis hagymája, nagyon apró ráva, egy kis fokhagyma, smigling, az nagyon finom, nagyon jó ízt ad az neki, ilyen nagyon jó. Aztán akkor ugye beízesítem ilyen húshol való ízesítékkel. Aztán ez egy tojással össze, és akkor beletöltöm.
2: Megy a tepsibe.
3: Nem rántottan csinálom, hogy ma tojás meg, nem.
2: A kis ütőn.
3: Rá a sajtot, rá szállom.
2: Kívül a húsra.
3: Igen, és akkor az abba szép lassan megsül.
2: Én tekercset képzel kell össze?
3: Igen.
2: Tojás vagy zöldséges töltelék?
3: Igen, ez a zöldséges töltelék. Nem húsos, hanem zöldséges. Aztán vitamin, sok vitamin van benne.
2: Rizssel, krumplival mivel szoktad? Nem is kell nagyon hozzá.
3: Semmit sem. Kenyérrel a jó kis lávás nyíl, és akkor kenyét ad balatunkulom, a jó kis kenyeret, vagy zsemlét, legtöbbet zsemlével eszem, aztán akkor úgy eszem.
1: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez a Rádió Most gasztronómiai műsora Moli kapitánnyal, Margitnél beszélgettek, és itt ebben korban nem mindegy, hogy mit eszik, mivel. A következőkben ez is kiderül.
2: Még hall a jó Istennek, hogy még talán az asszem is úgy felejteni, egy kicsit jobban felejtek, mint felejtettem, de ez már jár ebben az öregséggel.
1: Nem panaszkodhatsz, egyébként a kedves hallgatók a Rádió Facebookon, de meg is nézhetik, hogy milyen friss.
2: Hát, angyalom, van begyerike.
1: Jó tartod magad.
2: Na most figyelj, az nagyon sok függ a génytű is, ugye, hogy milyen gényeket hord. Ez attól is nagyon, meg attól is, hogy az ember mivel étkezik, az is nagyon sokat tesz. Már én nekem, amikor ugye én főszakács voltam, akkor azt mondta, hogy a cukros orvos, ugye volt fehérje, mentát, cukros, nagyon sokféle baj volt ott is, idősek között. Aztán azt mondta, hogy azt figyelje meg, hogy azt mondja, magának fáj a belső része, például a gyomra, például a bárait úgy nem jónak érzi, akkor maga milyen veszi azt észre, hogy mit tud annak segíteni? Azt mondja, már az nem látszik meg se lábon, se kézen, semmilyen se, báli fáj valami, az csak arcon látszik, gyötrött arcon. Akkor meggyötri az arcunkat, a képünket, azt mondja, és azon látszik, hogy belső baj van, hogy tényleg fáj neki a gyomra, fáj neki, szúrja a szívét.
1: Még mindig mosolygos arcod van.
2: De nekem különben is az volt mindig.
1: Margitné, tehát hál' Istennek még mindig mosolyog, önök is mosolyognak, higgyék el, sokkal szebb így az élet. Folytatjuk a műsorunkat.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Szerintem mindig jó az étvágyad, ez az Easy Rider, Margit nénivel beszélgetek. Hát azért ilyenkor meg kell gondolni, hogy az ember inkább könnyebb ételeket legyen, meg azt is beszéltük, hogy az embernek az arcára van kiírva, hogyha mondjuk, hogy belső baja van. Hál' Isten, te mosolygos vagy, tehát neked nem fáj, akkor van még jó étvágyad.
2: Van, angyalom. De arra vigyázok, hogy ne terheljem. Keveset. Most is gondoltam, hogy elég könnyű válédem, turós, széles metér, az volt, hát az is egy könnyű tészta, de pénteken a hús nem eszem meg, én még mindig
1: Hát ha péntek van, akkor te minden pénteken nem eszel húst.
2: Igen, angyalom.
1: Az is jó egyébként az emésztőrendszernek egy héten egyszer. Azt szerintem az sem, hogyha többször nem eszünk húst egy héten.
2: Hogy megszok más mádagan népi fárni a lábom eléggé, aztán amikor eszek húst, akkor megdagad a lábom. Ha nem eszek húst egész nap, akkor most nézek, semmi dagadság nincs a lábamon, semmi se. Jó, ti lejárjátok. Ugye ti mentek ide, oda, amoda, még a munkátok mellett is, a ülő munka is, de hát én nagyon sokat ülök ma.
1: Keveset mozogsz.
2: Keveset mozgok ma. Nem azt mondom, hogy annyira vagyok várodva, hanem kedvem nem az van, amilyen volt ma, még fiatalok. Tudod, miért nincs kedvem? Fölöltözgetni, mert nem mehetek ki, mert én nem abban a ruhában vagyok ide, amiben kimegyek. Én itten főzök, sütök, főzök, hogy fasztok mindig valami, akkor annak mindig illata van. Hányszor, amikor jöttünk haza a konyháról, azt a sofőr szokta mondani, na lángos volt maguknál, vagy funk. Mert megérezte a ruhánkon, olyan beléptünk a buszba. Aztán mindig átjut eszembe, hogy meg lehet érezni, főleg fokhagymás. Ugye babokat ilyenek, hát én már nem mehetek. Én már sárgarépa mártás, csak turmisszúba. Úgyhogy a zöld babot, meg a cukorborsót turmisszal. Csak így ehetem meg, mert én nekem már nehéz az emésztés.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Mi éppen az ételekről beszélgetünk Margit nénivel, a mikrofonnál Moli kapitány, és hogyha valaki idősebb lesz, mint Margit néni, nem bizony hangsúlyozni, hogy betöltötte 90-et és egészséges, ilyenkor azért már vigyázni kell az embernek az emésztő rendszerére.
2: Hányszor eszel egy nap így ennyi idősen?
3: Reggel, délbe, este, háromszor?
4: Két kis sajtom van, két kis kocka sajtom. Alábbá vagyok délig, de pontosan délre, 11 órára kész a kis ennivalom, akármit csinálok. Vannak tojásos rántott lavásáim, rakott krumpit nagyon szeretem, könnyen emésztheti. Azt az a kis főtt tojásom finom, bárna egy kis karbassítok rája, nem sokat.
2: Az izé.
4: Az izé, igen. Aztán ilyeneket ástam meg, most éppen gondolkodom, összel ilyen margarinos kenyeret, vagy pedig sütöl egy-két tojást. Akkor lehet a szalámit ezek. Egy-egy kis karika szalámit zöld paprikával.
2: Akkor mindegyiket mértékkel.
4: Mértékkel. Egy kis szalátot eszek meg belőle. Azt egy szalát kenyeret, egy kis szalát
2: szalám. Meg azért vizet meg kell neked, és én naponta kell legalább egy liter víz?
4: Hát kettőt mondtak, de van, amikor nem kívánja a szervezet, mert nem volt olyan enni
2: van. Van kis üveged, be van oszva, látom, te meg kell innod neked is.
4: Hát persze, meg kellene, de van, amikor másik nap meg többet iszok. Hát, Lilika, én még úgy vagyok, hogy annak is örülök már, ha ki tudok menni, kicsit sétálgatni. Annak is, hogy át tudok menni oda is, ez a tisztaság.
2: Magyarul ellátod magad teljesen, nem vagy hál' Istennek senkire szorulva.
4: Jó Istennek, én még ellátom magamat.
2: Meg is látogatnak az ismerősök.
4: Meg, máma is annyian voltak, hogy azt ne tudd meg. Az, aki hordja ide a baromfiúst, meg a tojás minden, az hozta tojást is, az falusi tojás, az jó tojás, azt szeretem.
2: Akkor megvannak még az ilyen beszerzési helyek.
4: Az hozza a csirkét is nekem, igaz drágább, de nem érdekes, az udvaron nevelédik, és ezt szeretem. Annak megmerem a csontját is szopogatni.
2: Hát Margit néni, nagyon jó egészséget kívánunk, meg jó étvágyat, hál' Istennek van. Mindig tanulunk tőled valamit, ez az Easy Rider, Margit nénit és Moli kapitányt hallották.
0: Ez volt az Easy Rider. Társadalmi célú hirdetés.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna.
6: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
7: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Nancy Emily és az Innocence formáció a Handed Fields című felvételt ide a Rádió Most FM 91.2-re, fél perccel vagyunk 3:42 előtt. Én Horváth Szabi vagyok, és már jó készülődést kívánok a vasárnapi ebédhez. Szerintem a lendületet és az ihletet meg is adta az előző fél órában Margit néni és Moli kapitány beszélgetés az Easy Rider című gasztronómiai műsorunkban. Minden esetre bármivel is foglalkozzatok, jó ténykedést kívánok hozzá, és természetesen a folytatásban is itt a Rádió Most FM 91.2-n szólnak a legnagyobb slágerek napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt, délben pedig Évus hozza a legfrissebb híreket, információkat, ami pedig a zenéket illeti, most hazai vizekre vezünk át, már is itt a Jetlag és a Cars.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Változtatásokat javasol a polgármester. Eltörölhetik az óraátállítást Amerikában. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Új vezetési struktúrát javasol a Megyei Jogú Városok Szövetségében Szita Károly. Erről a kaposvári polgármester beszélt a Rádió Moston. A szövetség elnöki tisztét betöltő településvezető elmondta, a parlamenti választások után minden alkalommal áttekintik, hogyan tudják a leghatékonyabban képviselni a szövetséget alkotó 25 nagyváros érdekeit. Szita Károly beszámolója szerint a legutóbbi közgyűlésen azt javasolta a polgármestereknek, hogy keressenek egy új struktúrát, amely a kormányváltás után is biztosítja a városok érdekképviseletét. Szita Károly úgy fogalmazott, egy elnök-társelnöki rendszer mellett erősebb és bővebb elnökséget tartana célra vezetőnek. Kaposvár polgármestere azt is elmondta, szívesen átadná az elnöki pozíciót, de eddig nem volt önként jelentkező a posztra. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, de az egyenruhások felkészültek arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Ez a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletén hangzott el Balatonlellén. A soros elnök Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya elmondta, a bizottság munkája Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegye turisztikai övezeteire terjedt ki. A rendőrfőkapitány azt is közölte, hogy míg korábban Somogyban jelentette a legtöbb rendőri munkát a nagy rendezvények biztosítása, ez mára inkább Fejér vármegyét érinti. Kitért arra is, hogy a buliturizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttolódik Balatonlellére. Fülemületúrán vehetnek részt a madárbarátok a jövő hétvégén. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket május 30-án. A szombati túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a vadmadarakról és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne fülemületúrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. A MOL vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására, közölte a vállalat szombaton. Azt is hozzátették, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a miskolci és a debreceni kórházzal, és mindenben támogatják a sérült kollégákat és családjaikat. Hangsúlyozták azt is, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház Energiaügyi és Kereskedelmi Bizottsága 48-1 arányban támogatta azt a törvényjavaslatot, amely egész évben érvényben tartaná a nyári időszámítást, megszüntetve az évente kétszeri óraátállítást. Donald Trump is üdvözölte a kezdeményezést, amelynek elfogadásához még a képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges.
0: Időjárás jelentés.
2: A szinte zavartalan napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, de csapadék nem valószínű. Többfelé megélénkülhet az északi-északkeleti szél. Keddig fokozódik a nyárias meleg, a mai 27 és 29 fok közötti hőmérséklet addigra már akár 30-32 fokot is elérhet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 3,5 perccel múlt el déli 12 óra. Ha most ebédeltek, akkor a pünkösdi vasárnapi evéthez nagyon jó étvágyat kívánok. Itt a Rádió Moston pedig indul a Siesta, amikor zenei kínálatunkból már hozom a legkönnyebb és leghangulatosabb dalokat is, valamint rövidesen Madonna és Sabrina Carpenter közös dalát, a Bring Your Love címűt, előtte pedig egy igazi nyárias hangvételű dallal indul a mai Siesta, ez a Narcotic Trust és az I Like It.

Paul Russell hozta a Lil Wu-Tang című dalát ide a Rádió Most FM 91.2-re, pontosan 4:01 van, és várnak mindenkit holnap után, május 26-án, kedden majd a jótékonysági pünkösdi hangversenyre, melyen közreműködnek a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola AMI és a Somogy megyei Duráczki Egymi tanulói. A hangverseny este 6 órakor kezdődik majd a református templomban. Illetve helybe hozzák a szűrővizsgálatokat is, következő héten szerdán május 27-én ide Kaposvárra reggel 9 és délután 3 óra közé. Az igénybevehető szolgáltatások anyajegyszűrés, szájüregi rákszűrés, testösszetételmérés, csontsűrűségmérés, vérnyomás pulzus, véroxigén szintmérés, vérvizsgálatok gyors tesztel, mint a vércukor, koleszterin, húgysav és triglicerid, lesz PSA, prostata specifikus antigénmérés gyors tesztel 50 és 70 év közötti férfiak részére. Fontos, hogy azok, akik részt vesznek a szűrővizsgálatokon, vigyék magukkal tajkártyájukat és érvényes személyazonosításra alkalmas okmányukat. A szűrővizsgálatokon és az állapotfelméréseken való részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a Sziasztórában Bogi slágerével, már is jön a Feels Alright.

0: van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig vele.

0: Ez volt Kygo és a One Republic közös Chasing Paradise itt a Rádió Most FM 91.2-n, és természetesen ma is vár mindenkit a kultik, méghozzá vetítik 3D Vivben a mai napon 13 órától és 18 órától a Mandalori és Grogu című filmet, illetve sima Vivben láthatjátok még 15.30-tól és 20.30-tól is a mai napon. A Michael című dráma történelmi életrajzi filmet 15 órától, 17.30-tól és 20 órától, az Ördög Prádát visel második részét 13 óra 20 perctől, 15.40-től, 18 órától és 20 óra 20 perctől, a Birka krimit 15 óra 40 perctől, a Mortal Kombat 2 17 óra 50 perctől, az Utazó című horrort pedig a mai napon 20 óra 10 perctől tűzi film vászóra a kultik. Bővebben a filmekről és a vetítési időpontokról pedig a kaposvárimozi.hu weboldalon találhattok információkat. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően az Aesop Bész érkezik a Villa Fortune-nel.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött marad?

0: Végtől.
1: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
0: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
1: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
0: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
1: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Adam Lambert slágere szólt itt a rádió mostan, ez volt a What Are You One For Me, egy perccel múlt el 3:41, 13 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Évus jön majd, én pedig búcsúzom már a tőletek, és majd kedden jövök vissza a mikrofon mögé 10 órától, úgyhogy további szép napot és további jó hétvégét kívánok nektek. Jön Dave Duguetta, Becky Hill és Al Henderson a Crazy What Love Can Do-val, illetve Craig David és Nek is itt lesz majd a Walking Away-jel. Reggel 7 órától mostanáig a mikrofonnál Horváth Szabit hallottátok, de ne tekerjetek el a folytatásban, sem ha jó zenére vágytok, maradjatok velünk, még egyszer szép hétvégét a viszonthallásra, sziasztok!

0: Hírek most!
1: Megemlékezés lesz az összetartozás napján. Itthon játszanak ma délután a rákóczi focistái. Köszöntöm Önöket, 13 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. A trianoni békediktátum 106. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megemlékezést tartanak Kaposváron június 4-én. A város önkormányzata 11 órától a Berzsenyi Parkba várja a kaposváriakat a közös tiszteletadásra. Beszédet mond dr. Nánai Mihály, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnöke, az MTA köztestületi tagja. Az eseményen a Dériné Vándor Színtársulat, a Materi Prónai Művészeti Intézetének színművész hallgatói, valamint a Somogy Tánc Együttes közreműködnek. Elméleti és gyakorlati feladatokban is meg kellett felelniük azoknak a tűzoltóknak, akik a közelmúltban adtak számot tudásukról Kaposváron. A Látrányi Önkéntes, valamint a Kadarkúti, a Tabi, a Böhönyei és a Balatonboglári önkormányzati tűzoltók 40 órás felkészítésen vettek részt. Ezen tűzoltás vezetői, mentésvezetői ismereteket szereztek, gyakorolták a rádióforgalmazást és a sérültekkel való kommunikációt. A gyakorlati vizsgán tűzesetnél, autóbalesetnél és viharkárnál egyaránt bizonyítaniuk kellett. A felkészítés végén 8 somogyi tűzoltó tett sikeres vizsgát. Kókaini Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, Csapodi Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, közölte Lannert Judit oktatási miniszter a Facebook oldalán szombaton. A miniszter azt mondta, az új oktatási és gyermekügyi minisztérium szemléletváltáson dolgozik, amely egyszerre jelent gyermekközpontú gondolkodást, jövőképes tudást és 21. századi iskolát. A miniszter hozzátette, ennek a területnek a vezetésére kérte fel a két szakembert. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a mocsári teknősök a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. A szakemberek figyelmeztettek, hogy a teknősök mellett a kígyók, gyíkok, sünök is megjelenhetnek az utakon, így rájuk is fokozott figyelemmel kell lenni. Híreink végén pedig sport. Örülhetnek a hazai szurkolók, itthon játszik ma a Rákóczi. A kaposvári futballcsapat az MB3 délnyugati csoportjának 30. fordulójában a Dombóvári FC csapatát fogadja a Rákóczi stadionban 17 órai kezdettel. A klub honlapján Papp Máté, a csapat másodedzője azt mondta, önfelett jó játékkal szeretnének búcsúzni a szezontól és a szurkolóktól, és mivel győzelemmel kezdtek, így is szeretnék befejezni az idényt. A kaposvári focisták egyébként a mai eredménytől függetlenül már biztosan a harmadik helyen zárnak, így a klub egy helyet javított az előző idényhez képest.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet csak meg az égen, csapadék nem valószínű. Több helyen megélénkülhet az északi, északkeleti szél. Fokozódik a nyárias meleg, délután 27 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Országszerte erős lesz az UV-sugárzás 10 és 16 óra között, ezért érdemes kellő figyelmet fordítani a bőrvédelemre.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: call. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyez el, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba.

0: Hírek most!
1: Ismét lesz színházi piknik. Nyomoznak a MOL üzemben történt robbanás ügyében. Kaposváron dől el a bronzérem sorsa. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 14 óra van. Évadzáró nyárköszöntő családi napot tart a Csiki. A Kaposvári Színház a közösségi oldalán adott hírt a június 21-i eseményről. A Színházparkba szervezett szórakoztató délutánt gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók teszik színessé. A negyedik alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar Nosztalgia koncertjével zárul. Élménydömpinggel ünnepelték a gyereknapot a kinizsisek pénteken. Az iskola, mint minden évben, idén is gyermeknapi programsorozattal lepte meg tanulóit. Ezen megünnepelték a 7 évvel ezelőtt ültetett fájuk évfordulóját. A rendőrök segítségével ügyességi pályán remekelhettek, de még helyben sütött fánkot is kaptak. A könyvtárban robotika foglalkozás várta az érdeklődőket, a tornateremben pedig interaktív előadás szórakoztatta a tanulókat. Az intézmény igazgatója Gelencsér Zsolt szerkesztőségünknek elmondta, a tanév vége felé közeledve már sokadik éve rendeznek iskolai gyereknapot. Hangsúlyozta, hogy az eseménynek közösségépítő ereje is van, a közös kikapcsolódás ugyanis erősíti a barátságokat és elsimítja az esetleges nézeteltéréseket. Megvan a Fidesz új frakcióvezetője Budapesten, Szepesfalvi Anna lesz, Szentkirályi Alexandra utódja. A Fidesz fővárosi képviselője a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy Szentkirályi Alexandra után őt jelölték frakcióvezetőnek. A Fidesz frakció változásairól Szepesfalvi Anna elmondta, egyelőre nem egészülnek ki új emberekkel. Foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében. Ezt a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közölte szombaton. A tájékoztatás szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A tűzoltók még aznap délelőtt eloltották a tüzet. Híreink végén pedig sport. Kaposváron dől el a bronzérem sorsa, miután kikapott a Kométa KVG. A csapat a Paksi Atomerőmű ESE otthonába látogatott szombaton. Az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság bronzpárharcának negyedik mérkőzésén a paksiak 77-71 arányban voltak jobbak a somogyiaknál, így 2-2-re módosult az egyik fél harmadik sikeréig tartó sorozatállása. A párharc újabb, egyben utolsó összecsapása holnap lesz a Kaposvár arénában. A Kométa KVG 18 órára várja a szurkolókat.
0: Időjárás jelentés.
1: A szinte zavartalan napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, de csapadék nem valószínű. Többfelé megélénkülhet az északi, északkeleti szél. Keddig fokozódik a nyárias meleg, a mai 27 és 29 fok közötti hőmérséklet addigra már akár 30-32 fokot is elérhet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.
3: Loca.

0: Hírek most!
1: Nyílt napot tartanak a tűzoltóságok, megelevenedik a középkor Szent Jakabon. Bán Éva vagyok, köszöntöm Önöket, 15 óra van. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és mintegy 500 önkormányzati tűzoltóság, emellett több mint 200 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk elnevezésű programhoz a kaposvári állomás is csatlakozik. A Somsics Pál utcai tűzoltóságon délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. Az érdeklődők testközelből ismerhetik meg a tűzoltóhivatást, lesz próbariasztás, de filmvetítés és interaktív kérdőív is, a kicsik pedig még a tűzoltók öltözékét is felpróbálhatják. A közlekedés biztonságának javítása volt a célja annak az ellenőrzésnek, amit a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság és a készenléti rendőrség közösen hajtottak végre a héten Kaposváron. A vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint Kaposvár és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték 7 járőrautóval, 3 civil gépkocsival, több drónnal és egy sebességmérő berendezéssel. Az ellenőrzésen több mint 500 autós esett át, közülük 57 sofőrrel szemben intézkedniük is kellett a rendőröknek. A vétkeseknek sebességtúllépés, a biztonsági öv használatának hiánya, valamint az elsőbségadási és az irányváltoztatási szabályok megsértése miatt kellett felelniük. Élet a középkorban címmel családi napot tart Kapos-Szent Jakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény honlapján megjelent felhívás szerint a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében június 6-án várják egész napos programsorozattal az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttól használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, közölte Magyar Péter miniszterelnök az egyik hazai kereskedelmi televízió csatornán. Hozzátette, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, emellett csökkentik a képviselői költségkereteket is. Magyar Péter hangsúlyozta, csak az országgyűlésen 50 milliárd forintot fognak tudni spórolni. Az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz a miniszterelnöki fizetés, ehhez Magyar Péter esetében a képviselői alapfizetés is járul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek majd ki.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében nem várható változás időjárásunkban, tovább folytatódik a derült száraz idő, gyenge, mérsékelt lesz az északi szél. A 27-29 fok közötti délutáni maximumot követően este 20 fok körüli értékre számíthatunk. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de elszórtan kialakulhat egy-egy jelentéktelen futózápor. Holnap 29 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

még folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most. Oh, I leave quite an impression.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Emlékszel az AHA-ra?
2: Persze.
1: A nővérem, ő 5 évvel idősebb nálam, és emlékszem, hogy ő nagyon szerette az AHA-t. Hát abban az időben ez nagyon divat zenekar volt, és
2: most is jó.
1: Elmentem egyedül a Zselic áruház felső emeletére.
2: Jaj, de tele volt az még CD-kkel.
1: A CD, de hogy volt CD
2: nem
1: akkor
2: volt
1: még?
2: CD.
1: Ne, hát lemez. Ez még bakelit, persze, ez még a vinilkorszak, bizony. És képzeljétek el, hogy megvettem neki karácsonyra az AHA
2: egy
1: lemezét. Az zseppénzem az el is ment rá, igen.
2: Akkor nem ettél abba a hónapba.
1: De, mert anyukám még ettek, rendesek voltak azért.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as lágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja.

0: Van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
1: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Egészségnap lesz szerdán Kaposváron. Több mint 700 millió forintot nyert valaki tegnap. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 16 óra van. Egészségnap lesz szerdán Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár program közösségi oldalán megjelent felhívás szerint május 27-én reggel 9 és 15 óra között a Kossuth térre várják mindazokat, akik kíváncsiak egészségük állapotára. Az eseményen egyebek mellett vérnyomás, pulzus és vércukorszintmérés, EKG vizsgálat, koleszterin szint meghatározás és testösszetétel elemzés várja az érdeklődőket, de előadások is színesítik az egészségnapot. Fontos, hogy aki szeretne részt venni a szűrővizsgálatokon, mindenképpen vigye magával a személyi igazolványát és a tajkártyáját. A közleményben azt is kiemelték, hogy a helyszínen regisztrálni kell majd a szűrésekre. Először csak a füstöt látták, hamarosan azonban már a tüzet is észlelték azok a berzenceiek, akik péntek kora hajnalban riasztották a tűzoltókat. A Somogyvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint a lángok a berzencei ház padlás terében csaptak fel, ezt észlelték az ott lakók. Az elsőként helyszínre érkező helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították az épületet, majd a csurgói önkormányzati és a nagyatádi hivatásos tűzoltók megbontották a tetőt és eloltották a tüzet. Az esetben senki nem sérült meg, a lakóknak ideiglenesen rokonokhoz kellett költözniük. Dr. Sirály Katalint kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkárának Vitézi Dávid. A tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, Sirály Katalin államtitkárként azért fog dolgozni, hogy a minisztérium működésében a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont, a jogalkotás pedig a közjót szolgálja. Mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat tárolójából Kaliforniában. A hatóságok mintegy 40 ezer lakost szólítottak fel otthonaik elhagyására. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok azon dolgoznak, hogy a körülbelül 26 ezer liternyi veszélyes anyagot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön észlelték, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. Több mint 760 millió forinttal lett gazdagabb valaki, elvitték az ötös lottó főnyereményét. A 21. héten megtartott sorsolás nyertes számai a 12-es, a 33-as, a 39-es, az 53-as és a 74-es. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint egyetlen darab teli találatos szelvény volt, nyereménye 763 millió 637 ezer 560 forint. A négy találatosok egyenként 1.308.430 forintot, a hármasok pedig 19.615 forintot érnek. A két találatos szelvényekért 2.890 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg az ötös lottón 180 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében nem várható változás időjárásunkban, tovább folytatódik a derült száraz idő, gyenge, mérsékelt lesz az északi szél. A 27-29 fok közötti délutáni maximumot követően este 20 fok körüli értékre számíthatunk. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de elszórtan kialakulhat egy-egy jelentéktelen futózápor. Holnap 29 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
2: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.

0: készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: A rendőröknek is elkezdődik a balatoni szezon. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 17 óra van. Új vezetési struktúrát javasol a Megyei Jogú Városok Szövetségében Szita Károly. Erről a kaposvári polgármester beszélt a Rádió Moston. A szövetség elnöki tisztét betöltő településvezető elmondta, a parlamenti választások után minden alkalommal áttekintik, hogyan tudják a leghatékonyabban képviselni a szövetséget alkotó 25 nagyváros érdekeit. Szita Károly beszámolója szerint a legutóbbi közgyűlésen azt javasolta a polgármestereknek, hogy keressenek egy új struktúrát, amely a kormányváltás után is biztosítja a városok érdekképviseletét. Szita Károly úgy fogalmazott, egy elnök-társelnöki rendszer mellett erősebb és bővebb elnökséget tartana célra vezetőnek. Kaposvár polgármestere azt is elmondta, szívesen átadná az elnöki pozíciót, de eddig nem volt önként jelentkező a posztra. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, de az egyenruhások felkészültek arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Ez a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletén hangzott el Balatonlellén. A soros elnök Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya elmondta, a bizottság munkája Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegye turisztikai övezeteire terjedt ki. A rendőrfőkapitány azt is közölte, hogy míg korábban Somogyban jelentette a legtöbb rendőri munkát a nagy rendezvények biztosítása, ez mára inkább Fejér vármegyét érinti. Kitért arra is, hogy a buliturizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttolódik Balatonlellére. Belátható időn belül több százezer magyar családnak a rendelkezésére áll az áfa csökkentés, az adócsökkentés, a nyugdíjas szépkártya bevezetése vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, jelentette ki a miniszterelnök az egyik hazai kereskedelmi csatornának adott interjújában. Magyar Péter elmondta, az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul. Hangsúlyozta, a Tisza párt a programjában több százezerre tette azoknak a rászoruló gyermekeknek a számát, akiket érinthet ez az intézkedés. Könnygázt vetett be a rendőrség szombaton Belgrád központjában, miután összecsaptak az ellenzéki tüntetők a hatósággal. A szerb fővárosban több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében nem várható változás időjárásunkban, tovább folytatódik a derült száraz idő, gyenge, mérsékelt lesz az északi szél. A 27-29 fok közötti délutáni maximumot követően este 20 fok körüli értékre számíthatunk. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de elszórtan kialakulhat egy-egy jelentéktelen futózápor. Holnap 29 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mindig folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat, a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. május 24-e, pünkösd vasárnap, 18 óra van. Önök a rádió most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Megújul az Északnyugat. Folytatódik a városrész rehabilitáció Kaposváron, ezúttal az északnyugati városrészben dolgoznak majd a szakemberek. Szita Károly polgármester közlése szerint megújul a nemzetőrsori belső tömb. Felújítják a régi parkolókat és újakat is építenek, így 37-tel több parkolóhely lesz a környéken. A zöld felületeket is növelik, csaknem 90 új lombos fát ültetnek, emellett megújulnak a járdák, a lépcsők és a vízelvezetés is. Korszerűsítik a játszóteret, pihenőlugas készül a Pankadíszkút körül, az orvosi rendelőnél pedig akadálymentes parkolókat építenek. A településvezető beszélt arról is, hogy ugyancsak megújul a Dózsa edzőcsarnok környéke. Kaposvár első fitness parkja épül fel az elhagyott, lepusztult edzőcsarnok helyén. A további részletekről Szita Károly beszél.
3: 2,6 hektárról beszélünk, amit átalakítunk, ez a nemzetőr sornak a tömbje. Az északi részén négyszintes házak vannak, ezek a 60-as években kezdtek el épülni, és a 70-es években építették hozzá a magas házakat, a 10 emeletes házakat, 636 lakás van a területen, 30 garázs és 262 autónak való parkolós. Ebből is látszik, hogy a legnagyobb gondot a tömbnek a fizikális rendezetlensége okozza, de ugyanakkor a legnagyobb korlátot is ezt jelenti, épületekkel van körbezárva, de mégis a legnagyobb gondot az okozza, hogy jóval több a lakás, mindahány autónak tudunk ott lehetőséget biztosítani a megállásra. Bővíteni fogunk parkolókat, átalakítjuk a lakó telepi tömbök közötti területeket, megoldjuk a csapadékvízelvezetést, új burkolatot kapnak, megújul a játszótér, 523 millió forintot fogunk most erre költeni. Két ütemben kívánjuk ezt a beruházást végrehajtani, 1,5 milliárd forint lenne az egész, valamivel kevesebb, mint a fele már megvan. Én nagyon remélem, hogy amikor ezzel elkészültünk, ezzel párhuzamosan el tudjuk már készíteni a második ütemet is.
2: Egészségnap a Kossuth téren. Állapotfelméréssel, szűrővizsgálatokkal várják az érdeklődőket holnap után Kaposváron a Kossuth téren. Az Egészséges Kaposvár program közösségi oldalán megjelent felhívás szerint május 27-én reggel 9 és délután 3 óra között tartanak egészségnapot, melyre várják mindazokat, akik elmúltak 18 évesek és kíváncsiak egészségük állapotára. Az eseményen egyebek mellett vérnyomás, pulzus és vércukorszintmérés, LKG vizsgálat, koleszterinszint meghatározás és testösszetétel elemzés várja az érdeklődőket, de előadások is színesítik a rendezvényt, emellett dietetikus és mozgással foglalkozó szakemberek is a helyszínen lesznek. Aki szeretne részt venni a szűrővizsgálatokon, mindenképpen vigyen magával személyi igazolványt és tajkártyát. A részvétel ingyenes, de a szűrésekre regisztrálni kell, ezt a helyszínen lehet megtenni. Gyereknap a Kinizsiben. Ahogy minden évben, idén is gyereknapi programsorozattal lepte meg tanulóit a Kinizsi lakótelepi tagiskola. A diákokat igazi élménydömping várta pénteken, megünnepelték a 7 évvel ezelőtt ültetett fájuk évfordulóját. A rendőrök segítségével kerékpáros és rolleres ügyességi pályán remekelhettek. Az Együtt Magyar Atádért Egyesületnek köszönhetően pedig még helyben sütött fánkot is kaptak. A könyvtárban robotika foglalkozás várta az érdeklődőket, a tornateremben pedig Szász János Állati Fizika című interaktív előadása szórakoztatta a tanulókat. Az intézmény igazgatója Gelencsér Zsolt szerkesztőségünknek elmondta, a tanév vége felé közeledve már sokadik éve rendeznek iskolai gyereknapot. Hangsúlyozta, hogy az eseménynek közösségépítő ereje is van, a közös kikapcsolódás ugyanis erősíti a barátságokat és elsimítja az esetleges konfliktusokat. Elsősegélynyújtásban versengtek. Jöhet az országos megmérettetés, lezajlott az országos elsősegélynyújtó verseny Somogyi fordulója. Erről a közösségi oldalán számolt be a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. A közlemény szerint a kaposvári városi sportcsarnokban rendezett vármegyei fináléban 16 csapat mérte összetudását. A gyermek kategóriában a Balatonlellei általános iskola ötöse lett a legjobb, a második helyen a somogyjádi, a harmadikon pedig a zákányi csapat végzett. Az ifjúságiaknál a látrányi ifjúsági tűzoltók zártak az élen, megelőzve a Táncsics Mihály gimnázium és a Szigeti Gyula János egészségügyi szakgimnázium növendékeit. A felnőtt korcsoportban a Táncsics Mihály gimnázium együttese bizonyult a legjobbnak, így a szeptemberi debreceni döntőn a másik két kategória győztessel egyetemben ők képviselhetik majd Somogy vármegyét. Újra kinyílnak a szertárkapuk. Egy hét múlva ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák, a korábbi évek hagyományait követve gyermeknap alkalmából idén is 150 hivatásos és mintegy 500 önkormányzati tűzoltóság, emellett több mint 200 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk elnevezésű programhoz Somogy 5 hivatásos és több mint 20 önkéntes állomással csatlakozik május 31-én. Kaposváron, a Somsicspál utcai tűzoltóságon délelőtt 10 és délután 4 óra között fogadják a családokat. Az érdeklődők test közelből ismerhetik meg a tűzoltó hivatást, lesz próbariasztás, de filmvetítés és interaktív kérdőív is. A kicsik pedig még a tűzoltók öltözékét is felpróbálhatják. A tűzoltó laktanyák ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogathatók. Letartóztatásban a fenyegetőző. Egy hagyatéki ügyre hivatkozva életveszélyesen megfenyegette a somogyi rendőröket egy kaposvári férfi. Az esetről a vármegyei rendőrfőkapitányság számolt be. Közleményük szerint az 50 éves férfi levelet küldött a rendőröknek, melyben egyebek mellett lefejezéssel fenyegette az egyenruhásokat, valamint családtagjaikat. A somogyi rendőrök a készenléti rendőrség tagjaival együtt még aznap délután elfogták az agresszort. A lakóhelyén tartott kutatás során egy hátizsákba elrejtve több kést is találtak nála, a telefonján pedig egy rendőri vezetőről készült fényképet. A nyomozók őrizetbe vették a férfit, akit a kaposvári járásbíróság pénteki döntése nyomán le is tartóztattak emberölés előkészülete miatt. A krónika végén pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Csík Ferencre emlékeztek. A pünkösdi hétvégén úszókkal telt meg a város 58. alkalommal rendezett úszóverseny Csík Ferenc emlékére Kaposvár. Kárpáti Tímea alpolgármester a közösségi oldalán számolt be az eseményről. Felidézte, hogy a város szülötte Csík Ferenc 90 évvel ezelőtt a berlini olimpia 100 méteres gyorsúszó döntőjében nyert aranyérmet Magyarországnak. A fiatal sportoló az olimpiai győzelemért kapott tölgyfacsemetét hazahozta Kaposvárra és a Színházparkban ültette el. Csík Ferenc emlékét a Somogyi Vármegyeszékhely többek között a minden évben megrendezett úszóversennyel őrzi, ami ebben az esztendőben május 22-e és 24-e között zajlott. Idén 25 csapat, több mint 300 utánpótláskorú sportolója érkezett a városba, hogy részt vegyen a nagymúltú 50 méteres medencés megmérettetésen, és így állítson emléket a város olimpiai bajnokának.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban sem várható változás időjárásunkban, derült, száraz marad az idő, gyenge, mérsékelt lesz az északi szél. Az esti 20 fok körüli érték hajnalra 17 fokig csökken. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de elszórtan kialakulhat egy-egy jelentéktelen futózápor. Holnap napközben 29 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Elméleti és gyakorlati feladatokban is meg kellett felelniük azoknak a tűzoltóknak, akik a közelmúltban adtak számot tudásukról Kaposváron. A Látrányi önkéntes, valamint a Kadarkúti, a Tabi, a Böhönyei és a Balatonboglári önkormányzati tűzoltók 40 órás felkészítésen vettek részt. Ezen tűzoltás vezetői, mentésvezetői ismereteket szereztek, gyakorolták a rádióforgalmazást és a sérültekkel való kommunikációt. A gyakorlati vizsgán tűzesetnél, autóbalesetnél és viharkárnál egyaránt bizonyítaniuk kellett. A felkészítés végén 8 somogyi tűzoltó tett sikeres vizsgát. A trianoni békediktátum 106. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megemlékezést tartanak Kaposváron június 4-én. A város önkormányzata 11 órától a Berzsenyi Parkba várja a kaposváriakat a közös tiszteletadásra. Beszédet mond dr. Nánai Mihály, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnöke, az MTA köztestületi tagja. Az eseményen a Dériné Vándor Színtársulat, a Materi Prónai Művészeti Intézetének színművész hallgatói, valamint a Somogy Tánc Együttes közreműködnek. Magyarország záros határidőn belül elérheti az Európai Uniós fejlettségi átlagot, ezt a miniszterelnök mondta szombaton az egyik kereskedelmi televíziónak nyilatkozva. Magyar Péter úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat és beindul a magyar gazdaság, akkor az legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. A miniszterelnök hozzátette, ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től, és tudják tartani a növekedést, akkor Magyarország záros határidőn belül elérheti az uniós átlagot. Magyar Péter emlékeztetett arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Zarándok vonatokkal, gyalogosan és lovon is érkeztek hívek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A szombati ünnepen hatalmas tömeg gyűlt össze a Kis- és Nagycsomlyóhegy közötti nyeregben, ahol Székely János püspök az összefogásról, a hit megőrzéséről és a keresztény értékek fontosságáról beszélt. A püspök szerint a mai világ egyik legnagyobb kihívása az, hogy az ember megőrizze lelki és erkölcsi tartását egy egyre bizonytalanabb korban. Híreink végén pedig sport. 58. alkalommal rendezett úszóverseny Csík Ferenc emlékére Kaposvár. A város szülötte 90 évvel ezelőtt a berlini olimpia 100 méteres gyorsúszó döntőjében nyert aranyérmet Magyarországnak. Emlékét a Somogyi vármegye székhely többek között a minden évben megrendezett úszóversennyel őrzi, ami ebben az esztendőben a pünkösdi hétvégén zajlott. Idén 25 csapat, több mint 300 sportolója érkezett a városba, hogy részt vegyen a rangos megmérettetésen.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban sem várható változás időjárásunkban, derült, száraz marad az idő, gyenge, mérsékelt lesz az északi szél. Az esti 20 fok körüli érték hajnalra 17 fokig csökken. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de elszórtan kialakulhat egy-egy jelentéktelen futózápor. Holnap napközben 29 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Sziasztok! Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Élménydömpinggel ünnepelték a gyereknapot a kinizsisek pénteken. Az iskola, mint minden évben, idén is gyermeknapi programsorozattal lepte meg tanulóit, ezen megünnepelték a 7 évvel ezelőtt ültetett fájuk évfordulóját, a rendőrök segítségével ügyességi pályán remekelhettek, de még helyben sütött fánkot is kaptak. A könyvtárban robotika foglalkozás várta az érdeklődőket, a tornateremben pedig interaktív előadás szórakoztatta a tanulókat. Az intézmény igazgatója Gelencsér Zsolt szerkesztőségünknek elmondta, a tanév vége felé közeledve már sokadik éve rendeznek iskolai gyereknapot. Hangsúlyozta, hogy az eseménynek közösségépítő ereje is van, a közös kikapcsolódás ugyanis erősíti a barátságokat és elsimítja az esetleges nézeteltéréseket. Évadzáró nyárköszöntő családi napot tart a Csiki. A Kaposvári Színháza közösségi oldalán adott hírt a június 21-i eseményről. A színházparkba szervezett szórakoztató délutánt gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók teszik színessé. A negyedik alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar nosztalgia koncertjével zárul. Stabil annak a 4 betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem égési centrumába pénteken, a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás sérültjei közül. Erről az egyetem sajtóközpontja tájékoztatott szombaton. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a mocsári teknősök a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. A szakemberek figyelmeztettek, hogy a teknősök mellett a kígyók, gyíkok, sünök is megjelenhetnek az utakon, így rájuk is fokozott figyelemmel kell lenni. Híreink végén pedig sport. Kaposváron dől el a bronzérem sorsa, miután kikapott a Kométa KVG. A csapat a Paksi Atomerőmű ESE otthonába látogatott szombaton. Az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság bronzpárharcának negyedik mérkőzésén a paksiak 77-71 arányban voltak jobbak a somogyiaknál, így 2-2-re módosult az egyik fél harmadik sikeréig tartó sorozatállása. A párharc újabb, egyben utolsó összecsapása holnap lesz a Kaposvár arénában. A Kométa KVG 18 órára várja a szurkolókat.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban sem várható változás időjárásunkban, derült, száraz marad az idő, gyenge, mérsékelt lesz az északi szél. Az esti 20 fok körüli érték hajnalra 17 fokig csökken. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de elszórtan kialakulhat egy-egy jelentéktelen futózápor. Holnap napközben 29 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Volt

0: egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van, kérem hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Megújul az északnyugat. Folytatódik a városrész rehabilitáció Kaposváron, ezúttal az északnyugati városrészben dolgoznak majd a szakemberek. Szita Károly polgármester közlése szerint megújul a Nemzetőrsori belső tömb. Felújítják a régi parkolókat és újakat is építenek, így 37-tel több parkolóhely lesz a környéken. A zöld felületeket is növelik, csaknem 90 új lombos fát ültetnek, emellett megújulnak a járdák, a lépcsők és a vízelvezetés is. Korszerűsítik a játszóteret, pihenő lugas készül a Pankadíszkút körül, az orvosi rendelőnél pedig akadálymentes parkolókat építenek. A településvezető beszélt arról is, hogy ugyancsak megújul a Dózsa edzőcsarnok környéke. Kaposvár első fitness parkja épül fel az elhagyott, lepusztult edzőcsarnok helyén. A további részletekről Szita Károly beszél.
2: 2,6 hektárról beszélünk, amit átalakítunk, ez a Nemzetőr sornak a tömbje. Az északi részén négyszintes házak vannak, ezek a 60-as években kezdtek el épülni, és a 70-es években építették hozzá a magas házakat, a 10 emeletes házakat, 636 lakás van a területen, 30 garázs és 262 autónak való parkolós. Ebből is látszik, hogy a legnagyobb gondot a tömbnek a fizikális rendezetlensége okozza, de ugyanakkor a legnagyobb korlátot is ezt jelenti, épületekkel van körbezárva, de mégis a legnagyobb gondot az okozza, hogy jóval több a lakás, mindahány autónak tudunk ott lehetőséget biztosítani a megállásra. Bővíteni fogunk parkolókat, átalakítjuk a lakó telepi tömbök közötti területeket, megoldjuk a csapadékvízelvezetést, új burkolatot kapnak, megújul a játszótér, 523 millió forintot fogunk most erre költeni, két ütemben kívánjuk ezt a beruházást végrehajtani, 1,5 milliárd forint lenne az egész, valamivel kevesebb, mint a fele már megvan. Én nagyon remélem, hogy amikor ezzel elkészültünk, ezzel párhuzamosan el tudjuk már készíteni a második ütemet is.
1: Vizsgáztak a tűzoltók. 40 órás felkészítés után elméleti és gyakorlati feladatokban is meg kellett felelniük azoknak a tűzoltóknak, akik a közelmúltban adtak számot tudásukról Kaposváron. A Látrányi önkéntes, valamint a Kadarkúti, a Tabi, a Böhönyei és a Balatonboglári önkormányzati tűzoltók egyebek mellett tűzoltás vezetői, mentésvezetői ismereteket szereztek, gyakorolták a rádióforgalmazást és a sérültekkel való kommunikációt. A gyakorlati vizsgán tűzesetnél, gépjárműbalesetnél és viharkárnál egyaránt bizonyítaniuk kellett, a szituációs feladatban pedig egy lakóépület tűznél kellett bizonyítaniuk rátermettségüket. A felkészítés végén 8 somogyi tűzoltó tett sikeres vizsgát, amihez Gál Attila tűzoltó alezredes, vármegyei tűzoltósági főfelügyelő személyesen is gratulált. Egészségnap a Kossuth téren. Állapotfelméréssel, szűrővizsgálatokkal várják az érdeklődőket holnap után Kaposváron a Kossuth téren. Az Egészséges Kaposvár program közösségi oldalán megjelent felhívás szerint május 27-én reggel 9 és délután 3 óra között tartanak egészségnapot, melyre várják mindazokat, akik elmúltak 18 évesek és kíváncsiak egészségük állapotára. Az eseményen egyebek mellett vérnyomás, pulzus és vércukorszintmérés, LKG-vizsgálat, koleszterinszint meghatározás és testösszetétel elemzés várja az érdeklődőket, de előadások is színesítik a rendezvényt, emellett dietetikus és mozgással foglalkozó szakemberek is a helyszínen lesznek. Aki szeretne részt venni a szűrővizsgálatokon, mindenképpen vigyen magával személyi igazolványt és tajkártyát. A részvétel ingyenes, de a szűrésekre regisztrálni kell, ezt a helyszínen lehet megtenni. Negyedszer is színházi piknik. Alig egy hónap múlva ismét benépesül a színházpark, évadzáró, nyárköszöntő családi napot tart ugyanis a Csiki. A Kaposvári Színház a közösségi oldalán adott hírt a június 21-i eseményről. A 15 órakor kezdődő szórakoztató délutánt gyermekműsorok és programok, gasztropiknik, táncbemutató és táncház, tűzzsonglőrök és különféle zenei produkciók teszik színessé. A negyedik alkalommal megrendezett színházi pikniken a hagyományokhoz híven elültetik a következő évad fáját. A színházi piknik a Csiki zenekar Nosztalgia koncertjével zárul, amivel a művészek az elmúlt 70 év a társulat és a közönség előtt tisztelegnek. Kórus találkozón mutatkoztak be a kaposváriak. Evangélikus kórus találkozón vett részt a Kaposvári Evangélikus Gyülekezet kórusa Békés Csabán, Bai Csaba kórusvezető irányításával. A gyülekezet beszámolója szerint a múlt hétvégén megrendezett eseményen az ország különböző pontjairól érkező énekkarok nem csak az együtténeklés örömét tapasztalták meg, hanem újdonságokkal ismerkedtek, zenei inspirációval gazdagodtak. A kétnapos találkozó záróakkordjaként a találkozó 8 kórusának egyesített énekkara dalolt a vasárnapi Isten tiszteleten. Fülemület úra lesz szombaton. Az erdei madarakkal ismerkedhetnek meg mindazok, akik részt vesznek a jövő hétvégi Fülemület úrán. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket május 30-án. A szombati túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a szárnyasokról, és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne Fülemület úrára, az a csoport Facebook oldalán talál részletesebb információt. Nagyobba is lehetett volna. A füstre lettek figyelmesek, nem sokkal később azonban már a tüzet is észlelték azok a berzenceiek, akik péntek kora hajnalban riasztották a tűzoltókat. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint a lángok a berzencei ház padlás terében csaptak fel, ezt észlelték az ott lakók. Az elsőként helyszínre érkező helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították az épületet, majd a csurgói önkormányzati és a nagyatádi hivatásos tűzoltók megbontották a tetőt, és két oldalról támadva eloltották a tüzet. Az esetben senki nem sérült meg, a lakók azonban ideiglenesen kénytelenek voltak rokonokhoz költözni. Indul a szezon a Balatonon. A rendőrség felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet a nyári hónapokban a Balaton környéki vármegyékben, de erős szezonra számítanak. Ez a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletén hangzott el Balatonlellén. A soros elnök Molnár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya elmondta, a bizottság munkája Somogy, Veszprém, Zala és Fejérvár megye turisztikai övezeteire terjedt ki. A rendőrfőkapitány azt is közölte, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttolódik Balatonlellére. A somogyi főkapitány szólt arról is, hogy idén is lesznek lovas, kutyás, biciklis rendőrök, mellettük pedig szükség szerint munkaerő átcsoportosítással gondoskodnak a biztonságról, de az érintett vármegyéknek a készenléti rendőrség is segítséget nyújt.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
3: Időjárás jelentés.
1: Holnap folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 17, délután 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és mintegy fél száz önkormányzati tűzoltóság, emellett több mint 200 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk elnevezésű programhoz a kaposvári állomás is csatlakozik. A Somsics Pál utcai tűzoltóságon délelőtt 10 és délután 4 óra között várják a családokat. Az érdeklődők testközelből ismerhetik meg a tűzoltóhivatást, lesz próbariasztás, de filmvetítés és interaktív kérdőív is, a kicsik pedig még a tűzoltók öltözékét is felpróbálhatják. Élet a középkorban címmel családi napot tart Kapos Szent Jakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény honlapján megjelent felhívás szerint a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében június 6-án várják egész napos programsorozattal az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttól használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. A közlekedés biztonságának javítása volt a célja annak az ellenőrzésnek, amit a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság és a Készenléti rendőrség közösen hajtottak végre a héten Kaposváron. A vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint Kaposvár és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték 7 járőrautóval, 3 civil gépkocsival, több drónnal és egy sebességmérő berendezéssel. Az ellenőrzésen több mint 500 autós esett át, közülük 57 sofőrrel szemben intézkedniük is kellett a rendőröknek. A vétkeseknek sebességtúllépés, a biztonsági öv használatának hiánya, valamint az elsőbségadási és az irányváltoztatási szabályok megsértése miatt kellett felelniük. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, közölte Magyar Péter miniszterelnök az egyik hazai kereskedelmi televízió csatornán. Hozzátette, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, emellett csökkentik a képviselői költségkereteket is. Magyar Péter hangsúlyozta, csak az országgyűlésen 50 milliárd forintot fognak tudni spórolni. Az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz a miniszterelnöki fizetés, ehhez Magyar Péter esetében a képviselői alapfizetés is járul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek majd ki.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 17, délután 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Egészségnap lesz szerdán Kaposváron. Az Egészséges Kaposvár program közösségi oldalán megjelent felhívás szerint május 27-én reggel 9 és 15 óra között a Kossuth térre várják mindazokat, akik kíváncsiak egészségük állapotára. Az eseményen egyebek mellett vérnyomás, pulzus és vércukorszintmérés, EKG vizsgálat, koleszterin szint meghatározás és testösszetétel elemzés várja az érdeklődőket, de előadások is színesítik az egészségnapot. Fontos, hogy aki szeretne részt venni a szűrővizsgálatokon, mindenképpen vigye magával a személyi igazolványát és a tajkártyáját. A közleményben azt is kiemelték, hogy a helyszínen regisztrálni kell majd a szűrésekre. Először csak a füstöt látták, hamarosan azonban már a tüzet is észlelték azok a berzenceiek, akik péntek kora hajnalban riasztották a tűzoltókat. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolója szerint a lángok a berzencei ház padlásterében csaptak fel, ezt észlelték az ott lakók. Az elsőként helyszínre érkező helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították az épületet, majd a csurgói önkormányzati és a nagyatádi hivatásos tűzoltók megbontották a tetőt és eloltották a tüzet. Az esetben senki nem sérült meg, a lakóknak ideiglenesen rokonokhoz kellett költözniük. Kókaini Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, Csapodi Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, közölte Lannert Judit oktatási miniszter a Facebook oldalán szombaton. A miniszter azt mondta, az új oktatási és gyermekügyi minisztérium szemléletváltáson dolgozik, amely egyszerre jelent gyermekközpontú gondolkodást, jövőképes tudást és 21. századi iskolát. A miniszter hozzátette, ennek a területnek a vezetésére kérte fel a két szakembert.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 17, délután 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Új vezetési struktúrát javasol a Megyei Jogú Városok Szövetségében Szita Károly. Erről a kaposvári polgármester beszélt a Rádió Moston. A szövetség elnöki tisztét betöltő településvezető elmondta, a parlamenti választások után minden alkalommal áttekintik, hogyan tudják a leghatékonyabban képviselni a szövetséget alkotó 25 nagyváros érdekeit. Szita Károly beszámolója szerint a legutóbbi közgyűlésen azt javasolta a polgármestereknek, hogy keressenek egy új struktúrát, amely a kormányváltás után is biztosítja a városok érdekképviseletét. Szita Károly úgy fogalmazott, egy elnök-társelnöki rendszer mellett erősebb és bővebb elnökséget tartana célra vezetőnek. Kaposvár polgármestere azt is elmondta, szívesen átadná az elnöki pozíciót, de eddig nem volt önként jelentkező a posztra. Fülemületúrán vehetnek részt a madárbarátok a jövő hétvégén. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket május 30-án. A szombati túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a vadmadarakról és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne fülemületúrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. Megjelentek a kormányhatározatok Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonásáról. A határozatok a Magyar Közlönyben jelentek meg pénteken. Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét, a nemzetközi jogrend fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. A másik határozatban az szerepel, hogy a kormány felhívja a külügyminisztert, hogy tegye meg a visszavonáshoz szükséges jognyilatkozatokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik, majd élénk néhol erős lökések. Hajnalban 17 fok körül, délután pedig 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Ári Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A trianoni békediktátum 106. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megemlékezést tartanak Kaposváron június 4-én. A város önkormányzata 11 órától a Berzsenyi Parkba várja a kaposváriakat a közös tiszteletadásra. Beszédet mond dr. Nánai Mihály, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke, az MTA köztestületi tagja. Az eseményen a Dériné Vándor Színtársulat, a Materi Prónai Művészeti Intézetének színművész hallgatói, valamint a Somogy Tánc Együttes közreműködnek. Elméleti és gyakorlati feladatokban is meg kellett felelniük azoknak a tűzoltóknak, akik a közelmúltban adtak számot tudásukról Kaposváron. A Látrányi Önkéntes, valamint a Kadarkúti, a Tabi, a Böhönyei és a Balatonboglári önkormányzati tűzoltók 40 órás felkészítésen vettek részt. Ezen tűzoltás vezetői, mentésvezetői ismereteket szereztek, gyakorolták a rádióforgalmazást és a sérültekkel való kommunikációt. A gyakorlati vizsgán tűzesetnél, autóbalesetnél és viharkárnál egyaránt bizonyítaniuk kellett. A felkészítés végén 8 somogyi tűzoltó tett sikeres vizsgát. Könygázt vetett be a rendőrség szombaton Belgrád központjában, miután összecsaptak az ellenzéki tüntetők a hatósággal. A szerb fővárosban több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, az ország legnagyobb részén nem várható csapadék, de helyenként egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északi asszelet sokfelé kísérik, majd élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 17 fok körül, délután pedig 29 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tié. Rádió most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: volt az olimpiai bajnok! Szilágyi Áró!
1: 3-2-1 olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Saul is

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Évadzáró nyárköszöntő családi napot tart a Csiki. A Kaposvári Színháza közösségi oldalán adott hírt a június 21-i eseményről. A Színházparkba szervezett szórakoztató délutánt gyermekműsorok és program